0: Benaï Traoré.
1: Au bisimila masalaba keneka bi onka mro weleni toro Honorine Soma kabo Burkina Faso. Ale musoji dotoro ina be fo o massage femme francicana. Filimu do bola akabaraka ni togo dala musoji bagato ye farakoba marala bogula so grefe. Franci jamanade Camille Varende ye o filimu de la no toro wolobugu kada Honorine Soma ka kenre dotoro so toka. Okumu kono